Szemöldököm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látszagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Csak hogy jó kedved legyen.

0: megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a Best FM.
2: A város hangja.
3: Az élet az ma csodás dolog, és én hozzá idomulok, ezért vagyok ő.

0: minden szeretetével. Itt a Best FM.
1: Különleges történeteket meséltek a karneváli kocsik. Új szabályok szerint működhet októbertől a debreceni önkormányzati bérlakásrendszer. Speciális homokágyra gyűjt a Bethesda gyermekkórház. Jönnek a részletek? Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Virágokba rejtett üzenetek, különleges történeteket meséltek a karneváli kocsik. Az idei debreceni virágkarnevál virágkocsiai különböző történeteket és üzeneteket jelenítettek meg. A Szent Korona kocsi idén is elsőként érkezett a közönség elé. Ezt követte a hosszú évek után visszatérő Debrecen címerével díszített nyitókocsi, amelyet a

0: Spéceli fúvózenekar kísért. A Debrecen Nagyvárad kompozíción a 4 évszak örök körforgása elevenedett meg, egyben a két város régi összetartó kapcsolatát is jelképezve. A közösségi virágkocsi pedig a debreceniek összefogására épült, és a Mozdulj Debrecen mozgalomból született, mutat rá a De Hír. Mint írják, az idei kocsikra ismét több tízezer szál élő virág került, a készítők csak augusztus 19-én kezdték el felhelyezni a virágokat, hogy azok a felvonulás idején a lehető legszebb állapotban legyenek. A kompozíció között nem csak hagyományos virágkocsik, hanem különleges produkciós elemek is helyet kaptak, így a karneváli menetben összesen 12 kocsi vonult fel. A virágkocsikat mától vasárnapig több helyszínen is meg lehet nézni Debrecenben. Új szabályok szerint működhet októbertől a debreceni önkormányzati bérlakásrendszer. A tervezet legfontosabb változása, hogy a lakások odaítélésénél a szociális szempontok kerülnek előtérbe, és megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetés. A rendelet hatályba lépése után 200 bérlakás válhat elérhetővé, kizárólag szociális alapon. Az új rendszerben 3 kategóriát alakítanak ki, szociális, költségelvű és piaci alapú bérlakásokat. A szociális lakásoknál többek között a jövedelmi helyzetet, a gyermekek számát és az egészségi állapotot is figyelembe veszik. A rendelettervezetről augusztus 27-én dönthet a közgyűlés, az új szabályozás pedig október 1-én léphet hatályba, írja a Hajdu Press. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórháza súlyosan égés sérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébese Nóra, a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
1: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
0: Melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk, akár 37 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Derült idő lesz, és a meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, holnap pedig már frissítő zápor is érkezhet.

Érdekel, hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen?

0: énekelheted.
1: De a lábaddal is kísérheted.
0: A legjobb dalokat.
1: Ez a Best FM.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Látványos felvonulással ünnepelte augusztus 20-át Debrecen az 57. debreceni virágkarneválon. Hajdú-Bihari rendőr és tűzoltó is elismerést kapott. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíborfehér. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Látványos felvonulással ünnepelte augusztus 20-át Debrecen az 57. debreceni virágkarneválon. A hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi programok után délelőtt 12 virágkocsi és több mint 20 hazai és nemzetközi művészeti csoport vonult végig a városon. A menetben többek között Mexikóból, Olaszországból, Belgiumból, Németországból, Szerbiából, Koreából és Kínából érkező fellépők is részt vettek, írja a Dehír. A virágkocsi között ott volt a Szent Korona, hosszú idő után visszatért a város ikonikus címeres nyitókocsija, a Debrecen nagyvárat kompozíción pedig a 4 évszak körforgása is megelevenedett. A kocsikra több tízezer szál élő virág került, amelyeket csak az ünnep előtti napon tűztek fel, hogy frissek maradjanak. A virágkompozíciókat augusztus 21-e és 23-a között több helyszínen is meg lehet nézni. A rendezvénysorozat vasárnapig tart. Hajdú-Bihari rendőr és tűzoltó is elismerést kapott. Az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett budapesti ünnepségen Hajdú-Bihari rendőr és tűzoltó munkáját is elismerték. Tóth Viktor tűzoltó alezredes, a hajdúnánási hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnoka tűzoltósági tanácsosi címet vehetett át, míg Gergely József rendőrzászlós, a debreceni repülőtéri szolgálat járőr parancsnoka rendőrségi tanácsosi címet kapott. A kitüntetéseket kiemelkedő szakmai munkájukért adták át. Az ünnepségen összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben vagy előléptetésben, tudta meg a HAON. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíborfehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
3: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak. Közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkapapot, timutborsot, kakukkfű és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
2: Melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk, akár 37 fok is.

lehet Debrecenben és a környéken. Derült idő lesz, és a meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, holnap pedig már frissítő zápor is érkezhet.

0: kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
1: Akcióözön az XXX Lucban!
2: Irány az XXX Luc!
1: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxluc.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Luc!
3: Reklámot hallottak!
4: Virágokkal, zenével, látványos programokkal telt az augusztus 20-ai nap Debrecenben. Több mint 1200 elsős kezdi meg az iskolát a városban, behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
4: Virágokkal, zenével, látványos programokkal telt az augusztus 20-ai nap Debrecenben. A karneváli felvonulás után a virágkocsikat a Nagy Erdei stadionnál is megcsodálhatták az érdeklődők, este pedig a kompozíciók kivilágítva is végiggurultak a városon. Számolt be róla a De Hír. A programok között idén is több különleges produkció szerepelt, a debreceni Mazsorett együttes 15 csoporttal vonult fel, a közel 80 fős debreceni Zenede ifjúsági fúvós zenekara a zenei kíséretről gondoskodott. A Debrecen-Nagyvárad virágkocsi a két város kapcsolatát, a négy évszak körforgását pedig egy látványos kompozíció jelenítette meg. Az esti programot a Kossuth téren a Valmár koncertje tette teljessé. A virágkocsik augusztus 21-e és 23-a között is több helyszínen láthatók. A karneváli rendezvénysorozat vasárnapig folytatódik. Több mint 1200 elsős kezdi meg az iskolát Debrecenben, hamarosan véget ér a nyári szünet, és szeptember 1-én több mint 19000 diák kezdi meg a 2026-2027-es tanévet a debreceni tankerületi központ intézményeiben. Közülük mintegy 1200 gyermek most lépi át először az iskola kapuját, míg csak nem 1000-en középiskolában folytatják tanulmányaikat. A tanévkezdés a pedagógusok számára is új feladatokat hoz, a tankerület intézményeiben csak nem 2000 tanár kezdi meg a munkát. A diákok a tavalyi eredményekre is építhetnek, a tankerület iskoláiban 4,22 volt a tanulmányi átlag, az általános iskolások több mint negyede pedig kitűnő vagy jeles bizonyítvánnyal zárta az évet, számolt be az eseményről a De Hír. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom. A hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
5: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
4: A forró karneváli nap után tovább fokozódik a hőség Debrecenben, ma akár 37 fok is lehet, melegfronti jellegű tünetek érvényesülnek, főként a napsütésé lesz a főszerep a következő napokban is, viszont holnap már akár záporban is reménykedhetünk. Az éjszakai órák sem hoznak enyhülést, akkor sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.

너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

0: mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, egy üzleti cél most nagyon izgatja, mert szép munka is sok pénzt hozna, anyagi ügyeivel intenzívebben szeretne foglalkozni, persze azért önnek mindennél fontosabb a kényelem. Bika, egyre többet foglalkozik egyik barátjával, és most döbben rá, hogy ez a kapcsolat már jóval több is a barátságnál, a belső kényszer szülte félelme sok bonyodalmat okoz. Ikrek, a szerelem és a bizalom területén feleslegesen aggodalmaskodik, vegye inkább észre az élet apró örömeit. Rák, ne legyen rossz érzése, ha valaki eltűnik az életéből, néha búcsút kell mondani a barátok egy részének. Oroszlán, az oroszlán megérzi, ha ki akarják használni, még mielőtt erre sor kerülne, odébb áll. Más kérdés, hogy új, jobb munkahelyet ő sem talál. Szűz, valaki, aki sokat törődik önnel, csodálatos ajándékot készít. Nem tudja, mit csináljon vele, de minden esetre legyen hálás érte. Mérleg, igyekszik saját kapcsolatteremtő képességén is javítani, bár fontosnak találja a meghitt viszonyt, mégis inkább olyan partnert keres, aki nem kötözi magához túl szorosan. Skorpió, meglehetősen sok a kötelezettsége a munkahelyén, valami értékeset szeretne létrehozni, ami a karrierjét is előmozdítaná. Nyilas, igazságérzete nagy jelentőséget kap most, pénzügyeiben pedig mindent el tud érni, amit szeretne. Vak, kíváncsiskodó hajlama felülkerekedik, de semmiképpen ne korlátozza. Szenvedélyes kutató vágya jelentős szakmai felismeréshez vezethet, és sőt, egészen új területeket is meghódíthat. Vízöntő. Csillagzata igen szerencsés, nem kizárt, hogy váratlan pénz vagy fizetésemelés áll a házhoz. Alak. Ha valami nem megy egyből, ne adja fel rögtön. Ne hagyja, hogy mások elbizonytalanítsák. Hallgasson a megérzéseire.

0: jut eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A következő történetet Buddha mesélte tanítványainak. Egyszer a tigris megpillantott a mezőn egy embert. A tigris űzőbe vette, az ember meg szaladni kezdett, míg nem beleesett egy szakadékba. Esés közben elkapott egy kis földi eperbokrot, amely a szakadék oldalán nőtt. Ott lógott néhány percig, felette az éhes tigris, alatta pedig a feneketlen mélység, ahol majd nem sokára a halálát leli. Ekkor azonban meglátott egy csodálatos epret a bokron. Egyik kezével erősen kapaszkodott a bokorba, miközben a másikkal leszakította az epret és a szájába tette. Életében még sosem kóstolt ilyen édes epret.

0: voltas olimpiai bajnok! Szilágyi Áron!
1: 3, 2, 1, olimpiai!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 4D futóműállítás Autodrom. Szoboszlói út 50.
2: Rodír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
3: Mit kínál a Maxilár?
4: Minőségi üzemanyagot jó áron, autópálya matricát, Lottáknak üzemanyagkártyát.
3: Minden útjához a megbízható társ, a Maxilár töltőállomás.

0: Végi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Különleges történeteket meséltek a karneváli kocsik. Új szabályok szerint működhet októbertől a debreceni önkormányzati bérlakás rendszer. Speciális homokágyra gyűjt a Bethesda gyermek.

0: kincsért. A Debrecen Nagyvárad kompozíción a 4 évszak örök körforgása elevenedett meg, egyben a két város régi összetartó kapcsolatát is jelképezve. A közösségi virágkocsi pedig a debreceniek összefogására épült, és a Mozdulj Debrecen mozgalomból született, mutat rá a De Hír. Mint írják, az idei kocsikra ismét több 10 000 szál élő virág került, a készítők csak augusztus 19-én kezdték el felhelyezni a virágokat, hogy azok a felvonulás idején a lehető legszebb állapotban legyenek. A kompozíció között nem csak hagyományos virágkocsik, hanem különleges produkciós elemek is helyet kaptak, így a karneváli menetben összesen 12 kocsi vonult fel. A virágkocsikat mától vasárnapig több helyszínen is meg lehet nézni Debrecenben. Új szabályok szerint működhet októbertől a debreceni önkormányzati bérlakásrendszer. A tervezet legfontosabb változása, hogy a lakások odaítélésénél a szociális szempontok kerülnek előtérbe, és megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetés. A rendelet hatályba lépése után 200 bérlakás válhat elérhetővé, kizárólag szociális alapon. Az új rendszerben 3 kategóriát alakítanak ki, szociális, költségelvű és piaci alapú bérlakásokat. A szociális lakásoknál többek között a jövedelmi helyzetet, a gyermekek számát és az egészségi állapotot is figyelembe veszik. A rendelettervezetről augusztus 27-én dönthet a közgyűlés, az új szabályozás pedig október 1-én léphet hatályba, írja a Hajdu Press. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórháza súlyosan égés sérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébese Nóra, a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
1: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őt érő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
0: Melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk, akár 37 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Derült idő lesz, és a meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, holnap pedig már frissítő zápor is érkezhet.

0: ha megkérdezik telefonon, hogy milyen rádiót hallgat.
1: Mondja meg nyugodtan.
2: A Best FM-et.
3: I'm a

21-én, a hosszú hétvége kellős közepén vagyunk, de szerintem bátran mondhatom, hogy még mindig igazi karneváli hangulatban. Ma is nagyon-nagyon sok programra lehet számítani, úgyhogy bőven lesz hova ellátogatnunk, én azt gondolom, már akár a délelőtti órákban is, ugye mi mindig ott van a Botanika Expo, a Galiba Gyermekfesztivál, a Táncol a Város programsorozat, és hát a virágkocsikat is meg lehet tekinteni. Nos, hát akkor indítjuk a ma reggelt. Jó reggelt mindenkinek, Morvai Szűcs Enikő vagyok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Klímatöltés és fertőtlenítés most ajándékillatosítással. Autodrom. Szoboszlói út vége.
2: Bulizni várjuk! Figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád!
2: A sztár fellépők között ott van Rózsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk! Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte!
3: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián! Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán!
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
5: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Auchantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Auchan akciós újságban. Irány az Auchan! Spórolj okosan!
6: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.

Debrecen itt a 104.6-on, augusztus 21-én is itt vagyunk, igazi karneváli hangulatban még mindig. Nem tudom, ki hol volt a debreceni virágkarneválon, és honnan nézte a felvonulást, esetleg a menetet, melyik volt a kedvenc virágkocsi, gyönyörű kompozíciókat láthattunk, és én azt gondolom, hogy tényleg idén is kitettek magukért a táncosok, igazi, brutál karneváli hangulatot hoztak nekünk. És ma, augusztus 21-én pénteken is nagyon sok programra lehet számítani, például a Dósa Nádor téren, a közösségi téren 15 és 20 óra között a Debrecenben lévő civil szervezetek, vállalatok bemutatkozása, aztán a helyőrségi zenekar gyerekkoncertje, lesz mini táncol a város, street dance, led show és UV show-ra is lehet majd számítani, mindez tehát a közösségek terén. És lesz fényfestés is, az Aranybika épület, a Csonka templom, a Szent István park és a Piac utca is fénybe borul. A fényfestést 8:30-tól egészen éjfélig lehet megtekinteni. Jó szórakozást, jó kikapcsolódást mindenkinek, és velünk a Best FM-mel. Yeah.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Akcióözön az XXX Lutzban!
2: Irány az XXX Lutz!
1: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemezbezárt érték. Hey!

0: Augusztus 21-én természetesen köszöntjük a névnaposokat, a Hajnák és a Sámuelek ünnepelnek istenetes őket nagyon-nagyon sokáig.
1: Köszöntjük Hajna nevű hallgatóinkat! A Hajna női nevet Vörös Marti Mihály alkotta meg, jelentése hajnal. A név egyik legismertebb tulajdonosa, dr. Losonci Hajna írónő, a másik pedig önkedves Hajna, aki most a rá...

Köszöntjük Sámuel nevű hallgatóinkat. A Sámuel férfi név a héber Samuel névből származik, jelentése Isten meghallgatott. Rokon neve Samu. A legismertebb személyek, kik e nevet kapták, Aba Sámuel magyar király, Samuel Beckett író, költő, drámaíró, Deáki Filip Sámuel drámaíró, operaénekes, műfordító, Sámuel próféta, Izrael utolsó, legjelentősebb bírája, és nem utolsó sorban önkedves Sámuel, aki a rádió.

0: fütyörészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója.
2: Látványos felvonulással ünnepelte augusztus 20-át Debrecen az 57. debreceni virágkarneválon. Hajdú-Bihari rendőr és tűzoltó is elismerést kapott. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíborfehér. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Látványos felvonulással ünnepelte augusztus 20-át Debrecen az 57. debreceni virágkarneválon. A hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi programok után délelőtt 12 virágkocsi és több mint 20 hazai és nemzetközi művészeti csoport vonult végig a városon. A menetben többek között Mexikóból, Olaszországból, Belgiumból, Németországból, Szerbiából, Koreából és Kínából érkező fellépők is részt vettek, írja a De Hír. A virágkocsik között ott volt a Szent Korona, hosszú idő után visszatért a város ikonikus címeres nyitókocsija, a Debrecen nagyvárat kompozíción pedig a 4 évszak körforgása is megelevenedett. A kocsikra több tízezer szál élő virág került, amelyeket csak az ünnep előtti napon tűztek fel, hogy frissek maradjanak. A virágkompozíciókat augusztus 21-e és 23-a között több helyszínen is meg lehet nézni. A rendezvénysorozat vasárnapig tart. Hajdú-Bihari rendőr és tűzoltó is elismerést kapott. Az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett budapesti ünnep

0: tortája a bíborfehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
1: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak. Közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkapapot, timutborsot, kakukkfű és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
0: Melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk, akár 37 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Derült idő lesz, és a meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, holnap pedig már frissítő zápor is érkezhet.
2: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: A hírek

0: Kedvenc zenei kedvencei szólnak így pénteken, augusztus 21-én, ugye ezt a munkaszüneti napot, ezt ledolgoztuk, szóval a legtöbben most pihennek, vagy éppen kikapcsolódnak, a hosszú hétvégéjüket töltik. Amire figyelnünk kell ugye itt Debrecenben, hogy továbbra is tartanak a karneváli hét programsorozatai, és hát persze a közlekedésben is van némi változás még egészen a holnapi napig. A mai napon és a holnapi napon is este 7 és 11 óra között két szakaszban közlekedik a villamos. Nagyállomás Városháza, Nagyállomás és Kálvin tér, Egyetem Doberdó utca, Kálvin tér között. Ezekben az időszakokban a Városháza és a Kálvin tér megállók között szünetel a villamos forgalom. Fontos tudni, hogy a megváltozott jegyek átszállás után is érvényesek, de azt mind a két járműben érvényesíteni kell. Majd augusztus 23-án 8 és este 8 óra között a virágkocsi kiállítás idején a villamosok lassabban foglak közlekedni a Piac utcai sétáló övezet területén, ugyanis ugye ott lesznek kiállítva majd a virágkocsik, erre is érdemes lesz figyelni. Sok-sok programajánlattal érkezem, hogy mire kell számítani még így a hosszú hétvége hátra levő részében. Lehet, hogy a tegnapi nap után azért sokan inkább pihennek, kicsit később kelnek, kikapcsolódnak, vagy tényleg átnézik, hogy akkor mi is volt a tegnapi napon. Nagyon-nagyon sokan voltak a városban, az esti felvonulás konkrétan megtöltötte Debrecent, úgyhogy hozom a programokat hamarosan. Szuper reggelt mindenkinek!
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüveg készítés specialistája a Pupilla.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn.
2: Akcióözön az XXX Lutzban!
3: Irány az XXX Lutz!
2: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu
5: Reklámot hallottak.

Balatonpartjaikon, Debrecen zenei kedvenceit itt a 104.6-on a Best FM Rádióban, és hát ugye augusztus 20-a után vagyunk, és ilyenkor sokaknak nem csak az ünnepi programok, hanem például az új kenyér jut eszébe, vagy éppen egy fényfestés, de egy finom hagyomány az is, hogy az ország tortáját valaki megkóstolja. De vajon miért lett ebből hagyomány? Miért fontos nekünk, hogy minden évben legyen egy torta, ami valahogy Magyarországról mesél? Na hát talán azért, mert az ételeinken keresztül nagyon sok mindent el tudunk mondani magunkról. Egy íz mondjuk fel tud idézni egy gyerekkori nyarat, a nagymama konyháját, egy családi ünnepet. És az ország tortája minden évben egy kicsit új szemmel mutatja meg, hogy milyen ízeket, alapanyagokat és ötleteket tartunk igazán magyarosnak. Kíváncsi lennék, hogy melyik ország tortája maradt meg az emlékünkben leginkább, és milyen ízekből készülne a saját magyar torta, mondjuk, hogyha a hallgatóink állítanák össze. Ugye ebben az évben a Magyarország tortája a bíborfehér lett, Magyarország cukormentes tortája pedig a szilvafácska lett.

0: sarà con suo nome.
1: Lo stavo giudando.
2: Mi bonda torno.
0: Ora sa, cupa. Non è mi stava sotto come che era mega sasa.
2: Ma io?
0: Certo, un cremento. Ho ascoltato.
2: Ah, non che l'hanno ogni di notte.
0: Doktor, ezt így nem mehet tovább.
3: Mit gondol, hogy nézne az ki, ha mindenki zenekarral távozna a kórházból?
0: Asszonyom, semmi oka arra, hogy megsértődjön. Nincs oka rá, nincs oka rá. Itt van egy kis pénz.
4: Egy filmzene most.

Szolnok Debrecen zenei kedvencei a 104.6-on, és hát ugye még mindig tart a Kölcsei Központban a Botanika Expo, lesz a Táncol a Város programsorozat keretében. Nagyon sok lehetőségünk a kikapcsolódásra is, a Galiba Gyermekfesztivál is várja a családokat. Délután 4 órától például zsonglőr műsor és óriás buborék show lesz majd. Kézműves foglalkozások folyamatosan, mini Táncol a Város, bölcsőjáték 18 órától, Budó Vilmos bűvész bemutatóját pedig fél héttől lehet majd megtekinteni. Az 1001 nap legszebb meséi pedig este 7 órától várja a családokat és az érdeklődőket, tehát a Galiba Gyermekfesztiválon. És mivel ebben az évben Csukás István előtt tiszteleg a Galiba Gyermekfesztivál, természetesen Süsü sem maradhat ki, úgyhogy vele is lehet találkozni a délután folyamán, tehát a Galibán.

0: Réka írt nekem a 3933-1046-ra, hogy a budai Nagyantalon nem aktív a Trafibox, ettől függetlenül érdemes figyelni, és várom az útinfókat a folytatásban is 500-540, vagy akár 3933-1046.
1: A Trafibox információt az intelligens

Köszöntjük Hajna nevű hallgatóinkat! A Hajna női nevet Vörös Marti Mihály alkotta meg, jelentése hajnal. A név egyik legismertebb tulajdonosa, dr. Losonci Hajna írónő, a másik pedig önkedves Hajna, aki most a rá.

0: rádiót.
1: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: Virágokkal, zenével, látványos programokkal telt az augusztus 20-ai nap Debrecenben. Több mint 1200 elsős kezdi meg az iskolát a városban, behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Virágokkal, zenével, látványos programokkal telt az augusztus

0: kompozíció jelenítette meg. Az esti programot a Kossuth téren a Valmár koncertje tette teljessé. A Virágkocsik augusztus 21-e és 23-a között is több helyszínen láthatók. A karneváli rendezvénysorozat vasárnapig folytatódik. Több mint 1200 elsős kezdi meg az iskolát Debrecenben, hamarosan véget ér a nyári szünet, és szeptember 1-én több mint 19000 diák kezdi meg a 2026-2027-es tanévet a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Közülük mintegy 1200 gyermek most lépi át először az iskola kapuját, míg csaknem 1000-en középiskolában folytatják tanulmányaikat. A tanévkezdés a pedagógusok számára is új feladatokat hoz, a tankerület intézményeiben csaknem 2000 tanár kezdi meg a munkát. A diákok a tavalyi eredményekre is építhetnek, a tankerület iskoláiban 4,22 volt a tanulmányi átlag, az általános iskolások több mint negyede pedig kitűnő vagy jeles bizonyítvánnyal zárta az évet, számolt be az eseményről a De Hír. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom. A hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
1: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körül időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
0: A forró karneváli nap után tovább fokozódik a hőség Debrecenben, ma akár 37 fok is lehet, melegfronti jellegű tünetek érvényesülnek, főként a napsütésé lesz a főszerep a következő napokban is, viszont holnap már akár záporban is reménykedhetünk, az éjszakai órák sem hoznak enyhülést, akkor sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
4: Most is veled.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

szólnak Debrecen zenei kedvencei a hosszú hétvége kellős közepén a 104.6-on, és ugye mondtam, hogy nagyon sok programra lehet még számítani a mai napon is. Például a debreceni helyőrség zenekar ma délután 6 órától tart majd egy koncertet. Akár ide is el lehet látogatni, ugye a zenekar karmestere Kovács Róbert Őrnagy. 2024-ben ünnepelték a fennállásuknak 70. évfordulójukat. Számos katonai rendezvényeken kívül olyan nagy sikerű hangversenyt adtak már, ami elnyerte mind a széles közvélemény, mind pedig a katona közönség elismerését. A Dózsa Nádor téren tehát a mai napon este 6 órától számíthatunk Debrecen helyőrségi zenekar koncertjére, akár ide is el lehet látogatni. Illetve ami például a Főtéren lesz majd a Kossuth téren este 7 órától, a Starban Star All Stars, ugye Sári Évi, Dérhené, Szandi, Vastag Csaba, Péter Samek és az Abrakozabra érkezik majd a Kossuth térre egy kicsit fesztiváli hangulatot teremteni. Ugye Sári Évi debreceni születésű, úgyhogy hozzá nagyon-nagyon kötődik ez a város, és ő már több interjúban is elmondta, hogy mennyire várja a ma esti koncertet. Este 9:30-tól pedig Horváth Tamás koncertre lehet számítani, szintén a Kossuth téren. Jó kikapcsolódást kívánok mindenkinek!

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
3: A szemüveglencséd legyen vékonyabb, ne a pénztárcád. Gyere a Pupillába! Most 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg Hoya vékonyított lencséidet. Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, egy üzleti cél most nagyon izgatja, mert szép munka és sok pénzt hozna, anyagi ügyeivel intenzívebben szeretne foglalkozni, persze azért önnek mindennél fontosabb a kényelem. Vika egyre többet foglalkozik egyik barátjával, és most döbben rá, hogy ez a kapcsolat már jóval több is a barátságnál, a belső kényszer szülte félelme sok bonyodalmat okoz. Ikrek, a szerelem és a bizalom területén feleslegesen aggodalmaskodik, vegye inkább észre az élet apró örömeit. Rák, ne legyen rossz érzése, ha valaki eltűnik az életéből, néha búcsút kell mondani a barátok egy részének. Oroszlán. Az oroszlán megérzi, ha ki akarják használni, még mielőtt erre sor kerülne, odébb áll. Más kérdés, hogy új, jobb munkahelyet ő sem talál. Szűz. Valaki, aki sokat törődik önnel, csodálatos ajándékot készít. Nem tudja, mit csináljon vele, de minden esetre legyen hálás érte. Mérleg. Igyekszik saját kapcsolatteremtő képességén is javítani, bár fontosnak találja a meghitt viszonyt, mégis inkább olyan partnert keres, aki nem kötözi magához túlszorosan. Skorpió. Meglehetősen sok a kötelezettsége a munkahelyén, valami értékeset szeretne létrehozni, ami a karrierjét is előmozdítaná. Nyilas. Igazságérzete nagy jelentőséget kap most, pénzügyeiben pedig mindent el tud érni, amit szeretne. Vak. Kíváncsiskodó hajlama felülkerekedik, de semmiképpen ne korlátozza. Szenvedélyes kutató vágya jelentős szakmai felismeréshez vezetheti, sőt, egészen új területeket is meghódíthat. Ízöntő. Csillagzata igen szerencsés, nem kizárt, hogy váratlan pénz vagy fizetésemelés áll a házhoz. Alak. Ha valami nem megy egyből, ne adja fel rögtön. Ne hagyja, hogy mások elbizonytalanítsák. Hallgasson a megérzéseire.
4: Bármit teszel,

0: zenei kedvencei a folytatásban is itt a 104.6-on. És nem tudom, mennyien tudják, vagy mennyien figyelték, kinek volt a közelében az elmúlt hónapokban sok-sok kis gólyafészek, és feltűnően most azt érezték, hogy gyorsan kiürültek ezek a gólyafészkek, és már vissza sem térnek, akkor egyáltalán nem tévedtünk. Őszintén mondom, hogy én kicsit rosszul is éreztem magam, ugye ahol mi élünk, ezt többször említettem már a adásban, hogy ugye a nagy melegben mi is segítettük ott a gólyákat, nekünk két gólyafészek is volt a közelünkben, konkrétan minden egyes nap láttam őket, láttam a kis gólyák gyakorlásait, figyeltem, hogy mikor fognak kirepülni, és most őszintén mondva hiányoznak. Hiányoznak, mert hogy tényleg eltűntek. A gólyák elvonulása egyre látványosabb, és sokszor sokkal gyorsabban és hirtelen történő esemény, miközben ugye a klímaváltozás miatt a költöző madaraknak már nem feltétlenül ugyanahhoz a menetrendhez kell alkalmazkodni, mint mondjuk évtizedekkel ezelőtt. Nyilván a változó időjárás és a kiszáradó élőhelyek átírhatják a madarak éves ciklusát, és már lehet az is, hogy sokan augusztus 20-a előtt elvándoroltak, legalábbis az én tapasztalataim szerint, de egyébként a szakértők is sokszor erről beszélnek. Régen ugye az volt a jellemző, hogy augusztus 20-a után kezdtek gyülekezni és elvonulni. Most már inkább azt vehető észre, hogy már augusztus elején hatalmas gólyacsapatok gyülekeztek, és Szent István napjára alig maradt belőlük Magyarországon. Minden esetre mi szívből kívánunk nekik jó utat, és hát persze várjuk őket vissza tavasszal.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT. Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol. A leg

zenék változatosan. Változatosan.

0: 95.5 kedvencei szólnak a folytatásban is, és mondom, hogy mire lehet számítani még a mai napon, például a Kölcsei Központban a Botanika Expón. 15 órától kezdődik majd a Táncol a Város helyi tánccsoportok bemutatói. Ugye a Táncol a Város programsorozat már 18-án elindult, és azóta folyamatosan minden egyes helyen felbukkanak, a Baltazár Dezső téren, a Dósa Nádor téren, a Kossuth téren, és hát persze a Kölcsei Központban is. Aztán délután 4 órától Gyuris Rita Lepkék szárnyán találkozása a természet legszínesebb csodáival című bemutatójára lehet ellátogatni. Trópusi lepkék tartásával foglalkozik már 6 éve, és erről fog majd egy előadást tartani. Cukorvirág készítő workshop is lesz délután 5 órától. A Katerinis Sugar Flower Art megálmodója segít nekünk elkészíteni a saját cukorvirágunkat. A program során meg lehet tanulni, hogy hogyan formázza az ember az élethű cukorrózsákat. Ez is egy érdekes program. 18 és 19 óra között pedig a gyógynövényes lány érkezik majd vissza a természethez. Gyógyvirágok varázsa a modern világban, Ficsor Viki bemutatásával. Ő lényegében arról fog mesélni, hogy hogyan használhatják a gyógyító virágokat a mindennapokban, egyszerűen és biztonságosan. Részletek a debreceni virágkarnevál.hu oldalán.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: dalaival nap mint nap átélheti legszebb emlékeit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Különleges történeteket meséltek a karneváli kocsik. Új szabályok szerint működhet októbertől a debreceni önkormányzati bérlakásrendszer. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház. Jönnek a részletek? Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Virágokba rejtett üzenetek, különleges történetek.

0: debreceniek összefogására épült, és a Mozdulj Debrecen mozgalomból született. Mutat rá a De Hír. Mint írják, az idei kocsikra ismét több tízezer szál élő virág került, a készítők csak augusztus 19-én kezdték el felhelyezni a virágokat, hogy azok a felvonulás idején a lehető legszebb állapotban legyenek. A kompozíció között nem csak hagyományos virágkocsik, hanem különleges produkciós elemek is helyet kaptak, így a karneváli menetben összesen 12 kocsi vonult fel. A virágkocsikat mától vasárnapig több helyszínen is meg lehet nézni Debrecenben. Új szabályok szerint működhet októbertől a debreceni önkormányzati bérlakásrendszer. A tervezet legfontosabb változása, hogy a lakások odaítélésénél a szociális szempontok kerülnek előtérbe, és megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetés. A rendelet hatályba lépése után 200 bérlakás válhat elérhetővé, kizárólag szociális alapon. Az új rendszerben három kategóriát alakítanak ki, szociális, költségelvű és piaci alapú bérlakásokat. A szociális lakásoknál többek között a jövedelmi helyzetet, a gyermekek számát és az egészségi állapotot is figyelembe veszik. A rendelettervezetről augusztus 27-én dönthet a közgyűlés, az új szabályozás pedig október 1-én léphet hatályba, írja a Hajdu Press. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórháza súlyosan égéssérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébese Nóra, a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
1: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved. Olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk. És ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
0: Melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk, akár 37 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Derült idő lesz, és a meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, holnap pedig már frissítő zápor is érkezhet.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

94.4 kedvenceit játszom itt a 104.6-on augusztus 21-én a hosszú hétvége kellős közepén, és bár azért érkezik majd egy minimális lehűlés, azért arra figyelnünk kell, hogy a parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes, magas szinten van jelen, ugye sajnos az egész augusztus általában erről szól, és a következő napokban tovább fog emelkedni, egyre több felé elérheti az extrém magas szintet, mindemellett a csalánfélék és a kenderfélék pollen koncentrációja is közepes tartományban alakul. Így kell készülni az allergiásoknak. Én pedig játszom a zenei kedvenceket. Jó pihenést mindenkinek, aki pedig dolgozik, kitartást, mi itt leszünk egész nap.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.

Rosaria dala után is játszom Debrecen zenei kedvenceit itt a Best FM-en a 104.6-on, és akik nem voltak kint tegnap a virágkarneválon, és testközelből nem látták a felvonuló virágkocsikat, 12 virágkocsi volt egyébként 2026-ban, azok már megtekinthetik ugye az interneten, most már nagyon-nagyon jó felvételek vannak róla, és hát kiderült az is, hogy melyik volt a közönség kedvence, mert hogy elsőprő fölénnyel a Magyar Posta virágkocsia nyerte a debreceni virágkarnevál közönség szavazását. A siker egyébként egyszerre szól a látványos alkotásnak, és annak a példaértékű összefogásnak, amit a Magyar Posta közössége évről évre megmutat a karneválon. Részletgazdag, szerethető figurák, a különleges kompozíció és az alkotók magas színvonalú munkája méltán nyerte el a közönség tetszését. A Magyar Posta részvétele egyébként minden évben sokkal többről szól, mint egy virágkocsi elkészítése. Ugye a postások közössége újra és újra be tudja bizonyítani, hogy milyen ereje van annak, amikor sokan összefognak egy közös ügyért, és szívvel, lélekkel állnak ki egy kezdeményezés mellett. Tehát a közönség szavazási győztes virágkocsijának készítői és alkotói a tegnapi napon a Kossuth téri nagyszínpadon átvehették az őket megillető plaketteket. A Magyar Posta idei sikerei is szépen megmutatják, hogy a virágkarnevál egyik legfontosabb üzenete, amit együtt hozunk létre, annak különleges ereje van. Érdemes megnézni a fotókat, vagy akár a kiállított virágkocsikat is.

0: Augusztus 21-én is nagyon-nagyon sokan ünnepelnek, sok-sok születésnaposunk is van, úgyhogy ők várnak a Monami kávézó és cukrászda tortájára, ami most a Mimóza koktél torta lesz. Mindenféleképpen esélyes rá Sándorsára, aki 4 éves lett a mai napon, az anyukája, az apukája és a tesója Bocsi köszöntik, egy igazi kis huncutság, csupa mosoly, imádják és nagyon-nagyon szeretnék, hogyha esetleg ő nyerne, és ő lenne a szerencsés, biztos szívesen beszélgetne a műsorvezetővel, mert az az ő napja. Szeretjük apa, anya és a nővére, Borcsi. Boldog szülinapot, Sára! Derényi Éva is ünnepel, igazi egyéniség, pozitív hatással van az emberekre, és azt írta nekünk a barátnője, hogy nagyon-nagyon hálás, hogy az utamba sodorta a jó Isten őt. Remélem örökre barátnők maradunk. Kincs, kincs, hogyha egy ilyen barátságotok van. Pongor Hidi is ünnepel, 3 éves lett a mai napon, és Pap Lászlót is köszöntjük, aki azt írta nekünk, hogy saját magamat nevezem, mert egyedül vagyok. A gyermekeim jelöltek volna, de megelőztem őket. Laci, Isten éltessen. Molnár Máté 9 éves, boldog születésnapot kíván anya, apa és Anett, Szenci Lászlót pedig a felesége Andi szeretné köszönteni. Van egy pár születésnapja, az élet nem a legkönnyebb utat adta neki, de ma akkor is ünnepelünk, mert itt van velünk, és persze örülni mindig a mának. László, nagyon jó egészséget kívánok neked, és nagyon sok boldog születésnapot, még sokat. Losonci Aurélt a párja nevezte a mai napon, imád pecázni, PS-ezni, és a haverja élete egyik fontos szereplője. Bár egyébként a kerekesszék miatt ő is segítségre szorul, nagyon-nagyon segítőkész ember, jókedélyű, imádja a munkáját és az autókat. Legyen csodás napod, és nagyon sok boldog születésnapot kíván neked is a Best FM. De hogy ki a nyertesünk, az perceken belül kiderül.
1: Halló, tessék!
0: Halló, Székelyné Burai Eleonóra?
1: Igen.
0: Kedves Eleonóra, hogyan telik ez a csodás hosszú hétvége?
1: Nagyon sikerül.
0: Na, úgy látom, úgy hallom, hogy... Ezt akartam kérdezni, hogy éppen úton vannak?
1: Igen.
0: És lesz ma esetleg egy hazaút, vagy?
1: Igen, már úton vagyunk.
0: Mert hogy ma egy különleges nap van.
1: Igen, a család, hogy itt a mai napot.
0: Van valami terv már? Valami készülődik?
1: Hát igen, biztos a háttérben, én nem tudok semmit.
0: Biztos, hogy lesz valami meglepetés.
1: Igen.
0: És valószínűleg meglepetés az is, hogy mi beszélgetünk.
1: Igen, mert mindenki nagyon csendben van.
0: Na jó, a kocsiban mindenki nagyon csendben van.
1: Igen.
0: Mindenki figyel és fülel, hogy mi történik, ugye?
1: Igen.
0: Én szeretnék azért annyit mondani, hogy még mielőtt hazatérnének, azért el kellene fordulni a Monami kávézó és cukrászdába. Egy kis kitérőt kellene tenni.
1: Ó, nagyon szuper.
0: Mert hogy ott várja Eleonórát egy születésnapi torta.
1: Ó, köszönöm

0: Fesnyi,
1: a Best FM, így van, Morvai Szűcsenikő vagyok. Nagyon sok boldog születésnapot kívánok, így a mai napon, és a Monami kávézó és cukrászda egy mimóza koktéltortával fogja ünnepelni ma Eleonóra születésnapját.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen, és természetesen mindenki, az egész család szeretné meglepni, egyébként az anyukád volt, aki nevezett téged. Anya és apa egészen pontosan.
0: Ó, köszönöm szépen.

és Jutus közöse után egy újabb kedvenc érkezik itt a Best FM-en a péntek délelőttben. Még egyelőre a délelőttben, de nem sokára pontosan dél, úgyhogy jó étvágyat kívánok majd mindenkinek az ebédhez. Remélem, hogy még kihasználják a következő napokat, mert hogy már ugye beszéltem a programokról, ma is nagyon-nagyon sok program lehetőségünk lesz délután, illetve ugye a Kossuth téren a programok, a fellépők, a karneválozók, illetve a Táncol a Város programsorozat keretében a táncosokat lehet megtekinteni, a virágkocsikat, és hát ugye koncertek, például a Horváth Tamás, vagy a Star Wars Star All Stars, holnap Nagy Bogi koncert is lesz, vagy Kovácsovics Fruzsi például a Dósa Nádor térre érkezik majd, úgyhogy bőven van miből csemegézni és szemezgetni. Én mindenkinek szuper hétvégét kívánok, jó szórakozást, jó kikapcsolódást, vagy akár jó pihenést. Morvai Szűcs Enikő vagyok.

0: Kelten, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Látványos felvonulással ünnepelte augusztus 20-át Debrecen az 57. debreceni virágkarneválon. Hajdú-Bihari rendőr és tűzoltó is elismerést kapott. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíborfehér. Hozom a részleteket, köszöntöm Áron.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Látványos felvonulással ünnepelte augusztus 20-át Debrecen az 57. debreceni virágkarneválon. A hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi programok után délelőtt 12 virágkocsi és több mint 20 hazai és nemzetközi művészeti csoport vonult végig a városon. A menetben többek között Mexikóból, Olaszországból, Belgiumból, Németországból, Szerbiából, Koreából és Kínából érkező fellépők is részt vettek, írja a Dehír. A virágkocsi között ott volt a Szent Korona, hosszú idő után visszatért a város ikonikus címeres nyitókocsija, a Debrecen nagyvárat kompozíción pedig a 4 évszak körforgása is megelevenedett. A kocsikra több tízezer szál élő virág került, amelyeket csak az ünnep előtti napon tűztek fel, hogy frissek maradjanak. A virágkompozíciókat augusztus 21-e és 23-a között több helyszínen is meg lehet nézni. A rendezvény sorozat vasárnap

0: 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben vagy előléptetésben, tudta meg a HAON. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíborfehér, a gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
1: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak. Közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkapapot, timut borsot, kakukkfű és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában meg.
0: Melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk, akár 37 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Derült idő lesz, és a meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, holnap pedig már frissítő zápor is érkezhet.

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.
2: Virágokkal, zenével, látványos programokkal telt az augusztus 20-ai nap Debrecenben. Több mint 1200 elsős kezdi meg az iskolát a városban, behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Virágokkal, zenével, látványos programokkal telt az augusztus 20-ai nap Debrecenben. A karneváli felvonulás után a virágkocsikat a Nagyerdei stadionnál is megcsodálhatták az érdeklődők, este pedig a kompozíciók kivilágítva is végigkurultak a városon, számolt be róla a De Hír. A programok között idén is több különleges produkció szerepelt, a debreceni Mazsorett együttes 15 csoporttal vonult fel, a közel 80 fős debreceni Zenede ifjúsági fúvós zenekara a zenei kíséretről gondoskodott. A Debrecen-Nagyvárad virágkocsi a két város kapcsolatát, a négy évszak körforgását pedig egy látványos kompozíció jelenítette meg. Az esti programot a Kossuth téren a Valmár koncertje tette teljessé. A virágkocsik augusztus 21-e és 23-a között is több helyszínen láthatók. A karneváli rendezvénysorozat vasárnapig folytatódik. Több mint 1200 elsős kezdi meg az iskolát Debrecenben, hamarosan véget ér a nyári szünet, és szeptember 1-én több mint 19.000 diák kezdi meg a 2026-2027-es tanévet a debreceni tankerületi központ intézményeiben. Közülük mintegy 1200 gyermek most lépi át először az iskola kapuját, míg csak nem 1000-en középiskolában folytatják tanulmányaikat. A tanévkezdés a pedagógusok számára is új feladatokat hoz. A tankerület intézményeiben csak nem 2000 tanár kezdi meg a munkát. A diákok a tavalyi eredményekre is építhetnek. A tankerület iskoláiban 4,22 volt a tanulmányi átlag. Az általános iskolások több mint negyede pedig kitűnő vagy jeles bizonyítvánnyal zárta az évet, számolt be az eseményről a De Hír. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom. A hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
3: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
2: Akcióözön az XXX Lutzban!
3: Irány az XXX Lutz!
2: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!

0: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Szeretne akár 3 hét alatt új konyhát? Ingyenes 3D-s látványtervezéssel? Több száz elemválasztékkal? Ez a Carpitmox konyha stúdió kínálata. Most 15% kedvezménnyel. Salétrom utca 5. Ingyenes parkolás az udvarban.
2: Bulizni várjuk! Figyelj! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
3: Találkozzunk a Szabadság Festen, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadság Fest Facebook oldalán.
4: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!
0: Reklámot hallottak.
5: Különleges történeteket meséltek a karneváli kocsik. Új szabályok szerint működhet októbertől a debreceni önkormányzati bérlakásrendszer. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház. Jönnek a részletek? Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Virágokba rejtett üzenetek, különleges történeteket meséltek a karneváli kocsik. Az idei debreceni virágkarnevál virágkocsiai különböző történeteket és üzeneteket jelenítettek meg. A Szent Korona kocsi idén is elsőként érkezett a közönség elé. Ezt követte a hosszú évek után visszatérő Debrecen címerével díszített nyitókocsi, amelyet a Péceli fúvózenekar kísért. A Debrecen nagyvárat kompozíción a 4 évszak örök körforgása elevenedett meg, egyben a két város régi összetartó kapcsolatát is jelképezve. A közösségi virágkocsi pedig a debreceniek összefogására épült, és a Mozdulj Debrecen mozgalomból született, mutat rá a De Hír. Mint írják, az idei kocsikra ismét több tízezer szál élő virág került, a készítők csak augusztus 19-én kezdték el felhelyezni a virágokat, hogy azok a felvonulás idején a lehető legszebb állapotban legyenek. A kompozíció között nem csak hagyományos virágkocsik, hanem különleges produkciós elemek is helyet kaptak, így a karneváli menetben összesen 12 kocsi vonult fel. A virágkocsikat mától vasárnapig több helyszínen is meg lehet nézni Debrecenben. Új szabályok szerint működhet októbertől a debreceni önkormányzati bérlakásrendszer. A tervezet legfontosabb változása, hogy a lakások ítélésénél a szociális szempontok kerülnek előtérbe, és megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetés. A rendelet hatályba lépése után 200 bérlakás válhat elérhetővé, kizárólag szociális alapon. Az új rendszerben 3 kategóriát alakítanak ki, szociális, költségelvű és piaci alapú bérlakásokat. A szociális lakásoknál többek között a jövedelmi helyzetet, a gyermekek számát és az egészségi állapotot is figyelembe veszik. A rendelettervezetről augusztus 27-én dönthet a közgyűlés, az új szabályozás pedig október 1-én léphet hatályba, írja a Hajdu Press. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórháza súlyosan égés sérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébese Nóra, a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
6: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
2: Radír, füzetek, uzsonnás doboz. Mi kellhet még az iskola kezdésre? Megvan! 10% kedvezmény az Osantól. Ráadásul itt mindent egy helyen megtalálsz, ami a suli kezdéshez kell. Keresd a kupont az aktuális Osan akciós újságban. Irány az Osan! Spórolj okosan!

0: látványos felvonulással ünnepelte augusztus 20-át Debrecen az 57. debreceni virágkarneválon. Hajdú-Bihari rendőr és tűzoltó is elismerést kapott. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíborfehér. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Látványos felvonulással ünnepelte augusztus 20-át Debrecen az 57. debreceni virágkarneválon. A hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi programok után délelőtt 12 virágkocsi és több mint 20 hazai és nemzetközi művészeti csoport vonult végig a városon. A menetben többek között Mexikóból, Olaszországból, Belgiumból, Németországból, Szerbiából, Koreából és Kínából érkező fellépők is részt vettek, írja a Dehír. A virágkocsik között ott volt a Szent Korona, hosszú idő után visszatért a város ikonikus címeres nyitókocsija, a Debrecen nagyvárat kompozíción pedig a 4 évszak körforgása is megelevenedett. A kocsikra több tízezer szál élő virág került, amelyeket csak az ünnep előtti napon tűztek fel, hogy frissek maradjanak. A virágkompozíciókat augusztus 21-e és 23-a között több helyszínen is meg lehet nézni. A rendezvénysorozat vasárnapig tart. Hajdú-Bihari rendőr és tűzoltó is elismerést kapott. Az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett budapesti ünnepségen Hajdú-Bihari rendőr és tűzoltó munkáját is elismerték. Tóth Viktor tűzoltó alezredes, a hajdúnánási hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnoka tűzoltósági tanácsosi címet vehetett át, míg Gergely József rendőrzászlós, a debreceni repülőtéri szolgálat járőr parancsnoka rendőrségi tanácsosi címet kapott. A kitüntetéseket kiemelkedő szakmai munkájukért adták át. Az ünnepségen összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben vagy előléptetésben, tudta meg a HAON. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíborfehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
2: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak. Közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkapapot, timut borsot, kakukkfő és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
0: Melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk, akár 37 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Derült idő lesz, és a meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, holnap pedig már frissítő zápor is érkezhet.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
3: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, hello mindenkinek. Nagyon fontos feladatot bíznék önökre, továbbra is pihenjenek és élvezzék a hosszú hétvégét, jó? Mi pedig közben a háttérben itt leszünk a jobbnál jobb zenékkel. Induljon a délután, jön Ariana Grande és a Side to Side.

0: ezt a fel. Debrecen kedvencei a 104-on szólnak. Jó hétvégét és jó pihenést mindenkinek. Nincs nagy élet az utakon, csend és nyugalom mindenfelé, azért egy trafipax árválkodik Balmazújváros belterületén a Debreceni utcán a városból kifelé vezető oldalon. Köszönjük szépen Misinek, hogy ezt megírta nekünk.
1: A trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Ha mégis történne valami izgalmas a forgalomban, akkor azt azonnal jelentsék nekünk. A 3933-1046-ra lehet nekünk írni, az 500-540-es Best FM forró dróton pedig lehet hívni is minket. Egyébként pedig legyen tánc, itt van Stromae és az Aloran Dance.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
2: Akcióözön az XXX Lucban!
3: Irány az XXX Luc!
2: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxluc.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz.
4: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu

FM-et hallgatják, Debrecen kedvenceit szólnak a 104.6-on. Jó hétvégét, a jó pihenést mindenkinek. Ugye tegnap volt augusztus 20-a, karneváli menet, sőt menetek végig vonultak a városon délelőtt és este is, viszont a világkarneváli hétnek még nincs vége. Például a Kossuth téren folytatódnak a nagy koncertek. Ma este 7-től Sztárban Sztár All Star, utána pedig Horváth Tamás 21.30-tól. Holnap este pedig este 8-tól Nagy Bogi és zenekara a színpadon, 21.30-tól pedig a Kowalski meg a Vega játszik majd. Na, mi is Kowalskiékkal megyünk most tovább. Ez a Mint egy jel, itt a Besten.

0: De Debrecen kedvencei a 104-on szólnak, és kaptuk egy nagyon fontos kérdést a Viberen.
1: Sziasztok! Esetlen ezt tudjátok mondani, hogy a virágkocsikat meg lehet még nézni valahol? Köszönöm szépen!
0: Meg tudjuk mondani természetesen. Ugye nincs már mind a 12 virágkocsi Debrecenben, ahogy az utóbbi években már hagyományá vált, néhány virágkocsit még tegnap este átszállítottak Nagyváradra, ott is bemutatják őket, sőt egy ilyen mini felvonulást is szoktak tartani. Viszont azokat a virágkocsikat, amik még itt vannak a városban, egyrészt megnézheted a Piac utcán, illetve egy virágkocsit, a közösségi virágkocsit, amit a debreceniek közösen díszítettek föl, a Dósa Nádor téren fogod megtalálni. Tehát a Piac utcán és a Dósa Nádor téren még láthatóak néhány napig a virágkocsik. Bármiben tudunk segíteni, itt vagyunk, írjanak, hívjanak, és közben dübörögjön Josh és Jutta közös dala. Ez a Zakatol a szívem.

Itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és ez a hosszú hétvége itt a városban a kézilabdáról is szól, mert hogy ma és holnap rendezik az idei Kerman kupát a Hódosban, ezen négy csapat vesz részt, hát egyrészt nyilván a Loki, majd a Debrecen, az RK Podravka, a Győr és a Crvena Zvezda, és az első két meccset ma játsszák, 6 órától DVSC Podravka, lehet menni szurkolni a miénknek, utána pedig este 8-tól a másik két csapat, a Győr és a Crvena Zvezda játszik majd, úgyhogy jó kis meccsnek ígérkezik mind a két mai mérkőzés, aki szereti a kézilabdát, annak ott a helyet, tehát 6 órától a Debrecennek lehet szurkolni a Kerman kupán, hajrá Loki. Nálunk pedig egy debreceni csapat stílszerűen a Desperado jön, az Akarom őt.

0: Virágokkal, zenével, látványos programokkal telt az augusztus 20-ai nap Debrecenben. Több mint 1200 elsős kezdi meg az iskolát a városban, behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Virágokkal, zenével, látványos programokkal telt az augusztus 20-ai nap Debrecenben. A karneváli felvonulás után a virágkocsikat a Nagyerdei stadionnál is megcsodálhatták az érdeklődők, este pedig a kompozíciók kivilágítva is végigkurultak a városon, számolt be róla a De Hír. A programok között idén is több különleges produkció szerepelt, a debreceni Mazsorett együttes 15 csoporttal vonult fel, a közel 80 fős debreceni Zenede ifjúsági fúvós zenekara a zenei kíséretről gondoskodott. A Debrecen-Nagyvárad virágkocsi a két város kapcsolatát, a négy évszak körforgását pedig egy látványos kompozíció jelenítette meg. Az esti programot a Kossuth téren a Valmár koncertje tette teljessé. A virágkocsik augusztus 21-e és 23-a között is több helyszínen láthatók. A karneváli rendezvénysorozat vasárnapig folytatódik. Több mint 1200 elsős kezdi meg az iskolát Debrecenben, hamarosan véget ér a nyári szünet, és szeptember 1-én több mint 19.000 diák kezdi meg a 2026-2027-es tanévet a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Közülük mintegy 1200 gyermek most lépi át először az iskola kapuját, míg csak nem 1000-en középiskolában folytatják tanulmányaikat. A tanévkezdés a pedagógusok számára is új feladatokat hoz, a tankerület intézményeiben csak nem 2000 tanár kezdi meg a munkát. A diákok a tavalyi eredményekre is építhetnek, a tankerület iskoláiban 4,22 volt a tanulmányi átlag, az általános iskolások több mint negyede pedig kitűnő vagy jeles bizonyítvánnyal zárta az évet, számolt be az eseményről a De Hír. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom, a hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
2: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
0: A forró karneváli nap után tovább fokozódik a hőség Debrecenben, ma akár 37 fok is lehet, melegfronti jellegű tünetek érvényesülnek, főként a napsütésé lesz a főszerep a következő napokban is, viszont holnap már akár záporban is reménykedhetünk. Az éjszakai órák sem hoznak enyhülést, akkor sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festéker.hu.
3: Köszönjük szépen a híreket! Itt a Best FM, Debrecen kedvenceivel a 104.6-on. Négy napos hosszú hétvége, napsütés, jó idő, pihenés. Hát ennél kevesebb indok is elég lenne ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, de mi még ezt is megfejeljük a legjobb zenékkel. Itt van David Guetta és a Forever Young. A hírek

0: Oppan Gangnam Style.
1: Énekelheted.
2: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
1: A Best FM-en.

0: Ottója is lehetne ennek a négy napnak. Relax, ez ott a Frankie Goes to Hollywood itt a Best FM-en a 104.6-on, és most mondják ki az első dalt, ami eszükbe jut. Nagyon jó, és ezt most kérjék is a kívánság műsorba. 5-től 7-ig természetesen ma is kivi, ez nem maradhat el. Egyébként akár már is hívhatnak, itt vagyok a telefon mellett, 500-540 adják le a rendelést, várom a kéréseket a kívánság műsorhoz. És akkor ha már virágkarneváli hét, akkor mindjárt jön Miley Cyrus és a virágok, vagyis a flowers.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hagyd hátra a várost egy estére, csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata, és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
3: 5 perces autómosás 42 méteres mosó utcában. Autodrom. Szoboszlói út 50.
4: Maximum minőség, minimum ár. Kiszolgáljuk Önt éjjel-nappal. Maxiline. Kiváló minőséget jó áron.
5: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn.
6: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
7: Reklámot hallottak.

FM-et hallgatják itt a 104.6-on. Remélem, hogy jól telik a hosszú hétvége. Nálunk közben itt a Besten jön a Lucas Graham, aminek a frontembere, Lucas Forshammer, egyébként tök jól beszél magyarul, és az pont itt Debrecenben derült ki. 5 évvel ezelőtt, igen, 2021-ben ugye felléptek a kampuszon, és a koncertjük előtt az egyik újság készített velük egy interjút, ahol az énekes váratlanul magyarul kezdett el válaszolni a kérdésekre, és kiderült, hogy neki ez az egyik hobbija, hogy számára egzotikus nyelveket tanul, és magyarul is tanult egy darabig. Most viszont angolul fog énekelni, ez a Lucas Graham és a Szemönyírz itt a Besten, aztán 5-től kívánságműsor, már hívhatnak emiatt 500-540.

Debrecent hallgatják, Debrecen kedvencei nálunk szólnak. A hallgatóink pedig újra fogtak egy trafit. Lacus írja nekünk, hogy a 35-ösön Józsa és Böszörmény között ellenőrzés van a szokásos helyen. Nagyon óvatosan ott is. A Beszlem viszont padlógáz, jön az Omega és a Petroleum lámpa, öttől pedig kívánság műsor.

0: hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
0: Mindig veled.

0: Különleges történeteket meséltek a karneváli kocsik. Új szabályok szerint működhet októbertől a debreceni önkormányzati bérlakásrendszer. Speciális homokágyra gyűjt a Bethesda gyermekkórház. Jönnek a részletek? Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Virágokba rejtett üzenetek, különleges történeteket meséltek a karneváli kocsik. Az idei debreceni virágkarnevál virágkocsiai különböző történeteket és üzeneteket jelenítettek meg. A Szent Korona kocsi idén is elsőként érkezett a közönség elé. Ezt követte a hosszú évek után visszatérő Debrecen címerével díszített nyitókocsi, amelyet a Péceli fúvózenekar kísért. A Debrecen Nagyvárad kompozíción a négy évszak örök körforgása elevenedett meg, egyben a két város régi összetartó kapcsolatát is jelképezve. A közösségi virágkocsi pedig a debreceniek összefogására épült, és a Mozdulj Debrecen mozgalomból született, mutat rá a De Hír. Mint írják, az idei kocsikra ismét több tízezer szál élő virág került, a készítők csak augusztus 19-én kezdték el felhelyezni a virágokat, hogy azok a felvonulás idején a lehető legszebb állapotban legyenek. A kompozíció között nem csak hagyományos virágkocsik, hanem különleges produkciós elemek is helyet kaptak, így a karneváli menetben összesen 12 kocsi vonult fel. A virágkocsikat mától vasárnapig több helyszínen is meg lehet nézni Debrecenben. Új szabályok szerint működhet októbertől a debreceni önkormányzati bérlakásrendszer. A tervezet legfontosabb változása, hogy a lakások odaítélésénél a szociális szempontok kerülnek előtérbe, és megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetés. A rendelet hatályba lépése után 200 bérlakás válhat elérhetővé, kizárólag szociális alapon. Az új rendszerben három kategóriát alakítanak ki, szociális, költségelvű és piaci alapú bérlakásokat. A szociális lakásoknál többek között a jövedelmi helyzetet, a gyermekek számát és az egészségi állapotot is figyelembe veszik. A rendelettervezetről augusztus 27-én dönthet a közgyűlés, az új szabályozás pedig október 1-én léphet hatályba, írja a Hajdu Press. Speciális homokágyra gyűjt a Bethesda gyermekkórháza súlyosan égés sérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébese Nóra, a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
2: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őt érő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Tehát az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
0: Melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk, akár 37 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Derült idő lesz, és a meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, holnap pedig már frissítő zápor is érkezhet.
1: És most!
3: Indul az esti kívánság műsor
1: a Best FM-en.
3: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
4: Balog István Vianos. Na, melyik daltól lenne még jobb a hosszú hétvégéjük? Meséljék el, kérjék! Indítjuk a mai kívánság műsort. A 3933-1046-ra lehet nekünk írni, SMS és Viber, az 500-540-es Best FM forró dróton pedig csöröghetnek. Kezdjünk neki, jó? Például azt írja nekünk István, hogy sziasztok, az Ace of Base-től a Beautiful Life-ot szeretném kérni. Küldöm mindenkinek, aki tegnap felköszöntött a névnapomon, és tényleg csodálatossá tette a napomat. Éljenek az Istvánok, ma még belefér, 8 napon belül vagyunk. Viszont előtte jön az Anti-Fitness Klub és a Mennyország. Györgyi kérte, a férjével szeretné meghallgatni. Az első telefonunk pedig Zsolti. Szia, hallgatlak.
5: Szia, én a Draculát szeretném kérni.
4: Tame Impala és a Dracula, oké, okay, kinek szól?
5: A kislányomnak, Dórikának. Hogy szeretem őt.
4: Rendben van.
5: Köszönöm.
4: Jön a dal, erős kezdés. A Tame Impala és a Dracula a Besten.

0: valamit szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, és itt a nap legjobb része. Elindult a mai kívánság műsor.
1: A te zenét szólt már.
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Készenlétben vagyok, jöhetnek a kérések ezzel. Például valami nagyon nyári dalt szeretne meghallgatni a kisfiával Anett. Legyen ez az Emergency House-tól a Holiday. Mit szóltok hozzá? Küldöm nektek, aztán majd írjátok meg, hogy valami ilyesmit szerettetek volna-e. Előtte viszont Fanni és Gergő kedvence, a Pedro, ezt is küldöm nem sokára. A következő telefonálunk pedig már a vonal végén van. Szia, hallgatlak!
3: Szia, Zsuzsi vagyok.
0: Szia, parancsolj!
3: És Azariát kérem. Bármi jöhet tőle.
0: Azaria, Forbuc, jó lesz?
3: Tökéletes okay. lesz, köszönöm.
0: Kinek szól?
3: Magamnak. Épp próbálom rávenni magam egy kis itthoni edzésre. És ahhoz kérem.
0: Gondolod, hogy menni fog?
3: Hát remélem.
0: Jó, rendben van. Veled vagyok, küldöm a dalt. Azaria és a Formúc. Kicsit megmozgatjuk akkor ezzel Zsuzsit.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Bulizni vágyók, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
1: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
2: Találkozzunk a Szabadság Festen, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadság Fest Facebook oldalán.
3: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
4: Műszaki vizsga Gördülékenyen, Autodrom, Szoboszlói út 50.
5: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu

0: árulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánság műsor.
1: Hello, szia, Dalóci Karcsi vagyok Komárdiból, és a pároknak szeretnék egy számot küldeni.
2: Hogy hívják a párodat?
1: Andinak.
2: Mit üzensz neki?
1: Hogy imádom, nagyon szeretem. Előttem vakol, mielőtt én lettelek.
2: Így szerettél bele?
1: Újítjuk a szüleim hátnak.
2: És mi passzolna most ehhez a élethelyzethez?
1: Szerintem az ő kedvenc az Ágyértő Vágy. Nem tudom, hogy...
2: Hát akkor azt fogjuk meghallgatni. Ha ő azt szereti, akkor azt küldöm nektek. Oké.
1: Jó. Nagyon szépen.
2: Vissza a melóhoz. Hello.
1: Köszi. Szia.

0: ezt a fevet hallgatják a 104.6-on. Tudom, hogy a 4 napos hosszú hétvégén mindenkinek rengeteg dolga van, sokat kell pihenni, meg lazítani, de hát, ha mi is beleférünk egy kicsit a kívánság műsorral, kérjenek dalokat, hogy ne csak a csend hangjai szóljanak a Besten, a 3933-1046-ra lehet nekünk írni, az 500-540-es Best FM forró dróton pedig hívhatnak is bennünket. Bogi kérése csőre töltve, méghozzá nagyon jó dalt kért, a Milli Vanilli és a Girl You Know It's True neki szól majd. Előttem, sziasztok, én Kriszti vagyok, van egy nagy kedvencem, Imani Dombi Szósáj, én ezt szeretném a családommal meghallgatni itthoni társas játékozás közben. Ha, szívesen küldöm nektek, viszont előtte van még egy kérésünk telefonon is, itt van velünk Gyuszi, szia, hallgatlak.
1: Sziasztok, Hooligans, a vér nem válik vízzé. Ez mehet esetleg?
0: Sima, kinek küldöd?
1: Ez egy fontos a dal a testvéremmel, hát is sajnos már nincs közöttünk. És hát ráemlékeznék kicsit ezzel a számmal.

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: I don't wanna fight and I'll be your star.

0: Debrecen. A Bestet hallgatják a 104.6-on, és most nem csak hallgathatják a 104.6-ot, hanem szerkeszthetik is. Igen, kívánság műsor 5-től 7-ig, ez a hosszú hétvégén sem maradhat el. A 39.33 104.6-ra megírhatják, hogy mit szeretnének, az 500-540-en pedig akár élőadásban is elmondhatják, hogy kinek szeretnének dalt küldeni. Én itt vagyok, el sem mozdulok a telefon mellől. Persze kérés az van, hát 3 dal fog beleférni a 6 óresi hírekig. Az egyik Kálai Sanderstől a Csak veled, amit Zsuzsa kért, és csak úgy szeretné meghallgatni, mert most ilyen hangulata van. Előtte kicsit pörgősebben David Guetta és a Vulgar Eye to You. Ez azt írja nekünk Marci, hogy sziasztok. A kedvesemnek Katának szülinapjára szeretném küldeni ezt a dalt. Sok boldogságot kívánok neki, és imádom őt az életem végéig. Isten éltesse az ünnepeltet, mi is sok boldogságot kívánunk neki, és hát van bátor jelentkezőnk, aki itt van velünk élőadásban. Halló, szia!
1: Icu vagyok, szia Vili! Tegnap este, nem bocsánat, kedd este bikini koncerten voltunk Kisvárdán.
0: Ah, jó volt?
1: Nagyon jó volt, tényleg. Sokan voltak, nagyon jó volt.
0: Szuper, szuper, ezt örömmel
1: hallom. Szóval kicsit még itt a hatása alatt kérném a bikinitől az agyhelyet.
0: Jó, annak semmi akadálya nem lesz, ember. Van, küldöd is valakinek?
1: Mindenkinek, aki ott volt a koncerten.

0: szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: Látványos felvonulással ünnepelte augusztus 20-át Debrecen az 57. debreceni virágkarneválon. Hajdú-Bihari rendőr és tűzoltó is elismerést kapott. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíborfehér. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Látványos felvonulással ünnepelte augusztus 20-át Debrecen az 57. debreceni virágkarneválon. A hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi programok után délelőtt 12 virágkocsi és több mint 20 hazai és nemzetközi művészeti csoport vonult végig a városon. A menetben többek között Mexikóból, Olaszországból, Belgiumból, Németországból, Szerbiából, Koreából és Kínából érkező fellépők is részt vettek, írja a De Hír. A virágkocsi között ott volt a Szent Korona, hosszú idő után visszatért a város ikonikus címeres nyitókocsija, a Debrecen nagyvárat kompozíción pedig a 4 évszak körforgása is megelevenedett. A kocsikra több tízezer szál élő virág került, amelyeket csak az ünnep előtti napon tűztek fel, hogy frissek maradjanak. A virágkompozíciókat augusztus 21-e és 23-a között több helyszínen is meg lehet nézni. A rendezvénysorozat vasárnapig tart. Hajdú-Bihari rendőr és tűzoltó is elismerést kapott. Az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett budapesti ünnepségen Hajdú-Bihari rendőr és tűzoltó munkáját is elismerték. Tóth Viktor tűzoltó alezredes, a hajdúnánási hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnoka tűzoltósági tanácsosi címet vehetett át, míg Gergely József rendőrzászlós, a debreceni repülőtéri szolgálat járőr parancsnoka rendőrségi tanácsosi címet kapott. A tüntetéseket kiemelkedő szakmai munkájukért adták át. Az ünnepségen összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben vagy előléptetésben, tudta meg a HAON. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíborfehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
2: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak. Közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkapapot, timut borsot, kakukkfű és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában meg.
0: Melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk, akár 37 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Derült idő lesz, és a meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, holnap pedig már frissítő zápor is érkezhet.
3: Köszönjük szépen, ez itt a Best FM kívánságműsor. Amiben nem sokára jön Laci kérése, itt a hosszú hétvégi lazuláshoz kérnék Coolio-tól a Gangsta's Paradise-t. Nórika azt írja, a tegnap esti Walmart koncert emlékére kérném a Walmarttól az álmatlan estéket. Én ezt küldöm mindenkinek, aki ott volt tegnap este a Kossuth téren. Rendben van, már be is készítettem neked. A kívánságműsor második óráját viszont Teddy Swims dalával kezdjük. Jön a Bad Dreams. Szia, kinek szóljam?
4: Szia, Máté vagyok. Szóljon ez a szám akkor a páromnak, Encsinek.
3: Mit üzenünk neki?
4: Egyrészt szeretem, másrészt köszönöm neki a finom ebédet.
3: Amit főzött?
4: A kedvencemet, egy nagyon finom marha pörköltet.
3: Jó hangzik, oké. És akkor desszertként itt van mellé a dal is.
4: Köszönöm szépen.
3: Teddy Swims és a Bad Dreams.

0: te zenét szólt már?
1: És te üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: kívánság műsora Best FM-en. Jobbnál jobb dalok, amiket önök válogatnak. És van még egy kis időnk egymásra, úgyhogy ne hagyjanak cserben továbbra sem. 30 9 33 104 6, ugye ez az SMS és Viber számunk, az 500-540-en pedig hívni lehet minket. Például Sia és Sean Paul közös dala szól mindjárt, a Cheap Thrills, amit Évike kért és küldi a testvérének, Rékának. Előtte Balázs írja, sziasztok, Pitbulltól és Kesettől a Timber című számot szeretném meghallgatni. Jó pihenést kívánok az egész városnak, az egész város nevében köszönjük, és ha minden igaz, akkor a vonalban is itt várakozik valaki. Haló, szia, adásban vagy.
1: Szia, én Nagy Márti vagyok.
0: Szia, parancsolj.
1: És Máté Pétertől az Elmegyeket kérem.
0: Kinek küldöd?
1: Édesanyám 70 éves.
0: Ó, Isten éltesse.
1: Hál' Istennek jó erőben és egészségben van.
0: Akkor még 70 évet neki. Köszönjük. Legalább.
1: És hát ez az ő kedvenc dala. Ő küldi neki az egész család.
0: Azt hiszem, hogy ennek nem lesz akadálya. Isten éltesse őt, boldog szülinapot.
1: Köszönjük.
0: Máté Péter és az Elmegyek most a Best Kívánság műsorában.
2: Kis patak mindig rohant

Vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap. Vasárnap volt.

0: szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: lelke mindennek, úgyhogy 5-től 7-ig a hosszú hétvégén is kívánság műsor. A 39-33-104-6-ra kell küldeni az SMS és Viber üzeneteket, az 500-540-en pedig hívni tudnak minket. Na hát persze olyan nagyon nem kell noszogatni önöket, mert van kérésünk bőven, például nem sokára jön majd Lola Young és a Messi, ezt Pali szeretné meghallgatni, úton van éppen valahova és az autóban dudoráznám. Aztán itt lesz Jude Law-tól a Lej, ezt Zsolti kérésére fogjuk már elővenni, és itt miben segíthetek?
1: Szia, Vio, most Attila vagyok.
0: Szia, hallgatlak.
1: Szerintem egy teljesen jó jön egy kis kisítőnek.
0: Szerintem is, ebben nagyon egyetértünk, oké. Okay. El is küldöd valakinek?
1: A családomnak. Hűsőjönnek, jó.
0: Köszi, hello.
1: Én is köszönöm szépen, szia.

0: ez itt a Best FM a 104.6-on. Minden este kívánság műsor 5-től 7-ig. Ez a két óra az utolsó másodpercig az önöké. Továbbra is tegyék oda magukat, és kérjenek olyan jó dalokat, mint eddig. A 39-33-104-6-ra megírhatják, hogy mit szeretnének. Az 500-540-en pedig elmondhatják, hogy mit szeretnének. Kitty és Andi kérésére egy örök sláger pörög nem sokára, Gazebo és az I Like Chopin. Viszont előtte kicsit itt a mai kedvencek közül szeretnék kérni egy számot, Dash Youngfly Azaria Backpack című számát. Dolgozunk, burkolunk, de már szeretnénk hazamenni. Remélem erre a zenére végre mehetünk hazafelé. Írja nekünk Dávid, és képet is küldött arról, hogy mekkora melóban vannak tényleg. Hát figyelj, én hazaengedlek benneteket, illetve ehhez a dalhoz van még egy másik üzenetünk is. Tomi, szia!
1: Ja, én pedig ezt a dalt Rolinak küldöm Szüri napjára. Isten éltesse őt, úgy az egész csapat.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánságvonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Jazz FM 104. Ez itt a mai kívánság műsor, amiben sajnos már csak egyetlen egy dal fog beleférni. Tudom, hogy ez rossz hír sokaknak, mert látom, hogy sokan szeretnének még egy dalt kérni. Elnézést kérek azoktól, akik most kimaradtak. Hál' Istennek! Nagyon sokan szoktak ilyenkor dalokat kérni, csak hát rövid ez a 2 óra hossza. Szóval a mai záró zenén következik. Én kíváncsian várom, hogy mi lesz az. Halló!
1: Hello! A kör közepén állok az Eddától.
0: Szuper!
1: Ezt szeretném kérni.
0: Jó, már keresem, és addig mondd el, hogy kinek szól.
1: Egy nagyon régi barátomnak, akivel sok év után tegnap találkoztunk a karneválon.
0: Hogy hívják?
1: Füli Endrének küldöm.
0: Ah, reméljük hallani fogja. Oké, jön a dalotok.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon szívesen, és akkor, ha egyszer odébb állok, én is most odébb állok, megyek hazafelé. Csáó, vigyázzanak magukra. Hétfőn találkozunk.

0: virágokkal, zenével, látványos programokkal telt az augusztus 20-ai nap Debrecenben. Több mint 1200 elsős kezdi meg az iskolát a városban, behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Virágokkal, zenével, látványos programokkal telt az augusztus 20-ai nap Debrecenben. A karneváli felvonulás után a virágkocsikat a Nagyerdei stadionnál is megcsodálhatták az érdeklődők, este pedig a kompozíciók kivilágítva is végigkurultak a városon, számolt be róla a De Hír. A programok között idén is több különleges produkció szerepelt, a debreceni Mazsorett együttes 15 csoporttal vonult fel, a közel 80 fős debreceni Zenede ifjúsági fúvós zenekara a zenei kíséretről gondoskodott. A Debrecen Nagyvárad virágkocsi a két város kapcsolatát, a négy évszak körforgását pedig egy látványos kompozíció jelenítette meg. Az esti programot a Kossuth téren a Valmár koncertje tette teljessé. A virágkocsik augusztus 21-e és 23-a között is több helyszínen láthatók. A karneváli rendezvénysorozat vasárnapig folytatódik. Több mint 1200 elsős kezdi meg az iskolát Debrecenben, hamarosan véget ér a nyári szünet, és szeptember 1-én több mint 19.000 diák kezdi meg a 2026-2027-es tanévet a debreceni tankerületi központ intézményeiben. Közülük mintegy 1200 gyermek most lépi át először az iskola kapuját, míg csak nem 1000-en középiskolában folytatják tanulmányaikat. A tanévkezdés a pedagógusok számára is új feladatokat hoz, a tankerület intézményeiben csak nem 2000 tanár kezdi meg a munkát. A diákok a tavalyi eredményekre is építhetnek, a tankerület iskoláiban 4,22 volt a tanulmányi átlag, az általános iskolások több mint negyede pedig kitűnő vagy jeles bizonyítvánnyal zárta az évet, számolt be az eseményről a De Hír. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom. A hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
2: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátásra rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
0: A forró karneváli nap után tovább fokozódik a hőség Debrecenben, ma akár 37 fok is lehet, melegfronti jellegű tünetek érvényesülnek. Főként a napsütésé lesz a főszerep a következő napokban is, viszont holnap már akár záporban is reménykedhetünk. Az éjszakai órák sem hoznak enyhülést, akkor sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.

négy évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja, egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb kincsem.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Különleges történeteket meséltek a karneváli kocsik. Új szabályok szerint működhet októbertől a debreceni önkormányzati bérlakásrendszer. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórház. Jönnek a részletek? Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Virágokba rejtett üzenetek, különleges történeteket meséltek a karneváli kocsik. Az idei debreceni virágkarnevál virágkocsiai különböző történeteket és üzeneteket jelenítettek meg. A Szent Korona kocsi idén is elsőként érkezett a közönség elé. Ezt követte a hosszú évek után visszatérő Debrecen címerével díszített nyitókocsi, amelyet a Péceli fúvózenekar kísért. A Debrecen Nagyvárad kompozíción a négy évszak örök körforgása elevenedett meg, egyben a két város régi összetartó kapcsolatát is jelképezve. A közösségi virágkocsi pedig a debreceniek összefogására épült, és a Mozdulj Debrecen mozgalomból született, mutat rá a De Hír. Mint írják, az idei kocsikra ismét több tízezer szál élő virág került, a készítők csak augusztus 19-én kezdték el felhelyezni a virágokat, hogy azok a felvonulás idején a lehető legszebb állapotban legyenek. A kompozíció között nem csak hagyományos virágkocsik, hanem különleges produkciós elemek is helyet kaptak, így a karneváli menetben összesen 12 kocsi vonult fel. A virágkocsikat mától vasárnapig több helyszínen is meg lehet nézni Debrecenben. Új szabályok szerint működhet októbertől a debreceni önkormányzati bérlakásrendszer. A tervezet legfontosabb változása, hogy a lakások odaítélésénél a szociális szempontok kerülnek előtérbe, és megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetés. A rendelet hatályba lépése után 200 bérlakás válhat elérhetővé, kizárólag szociális alapon. Az új rendszerben három kategóriát alakítanak ki, szociális, költségelvű és piaci alapú bérlakásokat. A szociális lakásoknál többek között a jövedelmi helyzetet, a gyermekek számát és az egészségi állapotot is figyelembe veszik. A rendelettervezetről augusztus 27-én dönthet a közgyűlés, az új szabályozás pedig október 1-én léphet hatályba, írja a Hajdu Press. Speciális homokágyra gyűjt a Betesda gyermekkórháza súlyosan égés sérült gyermekek gyógyításához. A korábbi 24 éves berendezés végleg elromlott, egy új eszköz pedig 36 millió forintba kerül. Tamás Nébese Nóra, a kórház főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, a beszerzéshez most támogatókat keresnek.
3: Mi látjuk el Magyarországon az összes olyan gyermeket, aki nagy testfelületet érintő súlyos égési sérülést szenved, olyan ágyban kell feküdniük, amelyben szinte lebegnek. Ez egy speciális homokágy, minimálisra csökkenti az őtérő nyomást. Ez azért fontos, mert ezek a gyerekek az egész testfelületükön be vannak kötözve, és ez az egyik legfájdalmasabb sérülés. Ez az ágy meghibásodott, 24 év után használhatatlanná vált, amelyre bármelyik pillanatban sajnos szükségünk lehet, és ezt a 36 millió forintot elő kell teremtenünk, és ez a váratlan kiadáshoz kérjük az emberek segítségét és támogatását.
2: Melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk, akár 37 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Derült idő lesz, és a meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, holnap pedig már frissítő zápor is érkezhet.
1: A hírek után indul a zene letöltő oldalak és a zenefelismerő alkalmazások heti listája.
0: Stream Top 40.
1: Stream Top 40. Are you ready? Minden péntek este 8-tól
0: a Best FM-en.
1: Stream Top 40. A 40.

0: Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez a Best FM.
0: Stream Top 40.
1: A 38.

0: hogy megjelent. Már szól is. Újdonság a Best FM-en.
1: Stream Top 40.
0: 35.

0: anya.
1: A legtrendibb zenék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
2: A Best FM-en.
1: 31.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM.
0: Stream Top 40.
1: 30.

0: Figyeled a trendet!
1: Stream Top 40.
0: A Best FM vadonatúj slágerlistája a zene letöltések alapján. 26.

0: legtöbben kerestetek rá ezen a héten?
1: Stream Top 40.
0: A Best FM vadonatúj slágerlistája a letöltéseitek alapján. 24.

0: Extreme Top 40.
1: 22.
2: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
3: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
4: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb

0: Team Top 40.
1: A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
0: Minden pénteken este 8-tól.
1: A Best FM-en.
2: 19.

0: Stream Top 40.
1: Látványos felvonulással ünnepelte augusztus 20-át Debrecen az 57. debreceni virágkarneválon. Hajdú-Bihari rendőr és tűzoltó is elismerést kapott. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíborfehér. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Látványos felvonulással ünnepelte augusztus 20-át Debrecen az 57. debreceni virágkarneválon. A hagyományos kenyérszentelés és az ünnepi programok után délelőtt 12 virágkocsi és több mint 20 hazai és nemzetközi művészeti csoport vonult végig a városon. A menetben többek között Mexikóból, Olaszországból, Belgiumból, Németországból, Szerbiából, Koreából és Kínából érkező fellépők is részt vettek, írja a Dehír. A virágkocsi között ott volt a Szent Korona, hosszú idő után visszatért a város ikonikus címeres nyitókocsija, a Debrecen nagyvárat kompozíción pedig a 4 évszak körforgása is megelevenedett. A kocsikra több tízezer szál élő virág került, amelyeket csak az ünnep előtti napon tűztek fel, hogy frissek maradjanak. A virágkompozíciókat augusztus 21-e és 23-a között több helyszínen is meg lehet nézni. A rendezvénysorozat vasárnapig tart. Hajdú-Bihari rendőr és tűzoltó is elismerést kapott. Az államalapítás ünnepe alkalmából rendezett budapesti ünnepségen Hajdú-Bihari rendőr és tűzoltó munkáját is elismerték. Tóth Viktor tűzoltó alezredes, a hajdúnánási hivatásos tűzoltó parancsnokság parancsnoka tűzoltósági tanácsosi címet vehetett át, míg Gergely József rendőrzászlós, a debreceni repülőtéri szolgálat járőr parancsnoka rendőrségi tanácsosi címet kapott. A kitüntetéseket kiemelkedő szakmai munkájukért adták át. Az ünnepségen összesen 109 rendvédelmi dolgozó részesült elismerésben vagy előléptetésben, tudta meg a HAON. Már megkóstolható Magyarország tortája a bíborfehér. A gyulai kézműves cukrászda alkotása tejföllel, rögös túróval és erdei gyümölcsökkel készül. Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület elnöke rádiónknak elmondta, a jubileumi 20. alkalommal meghirdetett Magyarország tortája versenyre idén is sok nevezés érkezett.
3: Az idei versenykiírás a rögös túró és a tejföl tematikára épült, karakteresen kellett beépíteniük a tortába. A cukrász kollégák között van versengési vágy, felhasznált alapanyagok tekintetében is nagyon kreatívak voltak, közkedvelt alapanyaghoz nyúltak a gyümölcsök tekintetében, például sárga barackhoz, eperhez vagy málnához, ami mindenki által szeretett ízkombináció, de azért egzotikus citrus féléket is felhasználtak, izgalmas egzotikus fűszereket, tonkapapot, timut borsot, kakukkfű és a kapor, vagy akár a kamilla is nagyon sok tortában megjelent.
1: Melegfronti jellegű tünetekre számíthatunk, akár 37 fok is lehet Debrecenben és a környéken. Derült idő lesz, és a meteorológusok arra figyelmeztetnek, továbbra is magas az UV-sugárzás, holnap pedig már frissítő zápor is érkezhet.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
2: Felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
0: Stream Top 40.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM. Stream Top 40.
0: 14.

0: legtrendibb zenék két órában. Stream Top 40. A zene letöltő oldalak és zenefelismerő alkalmazások közös listája.
1: A Best FM-en.
0: 13.

0: felsorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
1: Stream Top 40.
0: Stream Top 40.
1: Minden pénteken este 8-tól a Best FM.

0: a legtöbben kerestetek rá ezen a héten?
1: Stream Top 40.
0: A Best FM vadonatúj slágerlistája a letöltéseitek alapján. 8.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
0: Stream Top 40.

0: Cyrus,
1: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Besorakoznak a dalok, melyekbe a legtöbben hallgattak bele ezen a héten.
4: Stream Top 40.
3: Stream Top 40.
4: Minden pénteken este 8-tól a Best FM-en.

0: Stream Top 40.
1: Virágokkal, zenével, látványos programokkal telt az augusztus 20-ai nap Debrecenben. Több mint 1200 elsős kezdi meg az iskolát a városban, behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. Köszöntöm, Ármán Ivi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Virágokkal, zenével, látványos programokkal telt az augusztus 20-ai nap Debrecenben. A karneváli felvonulás után a virágkocsikat a Nagyerdei stadionnál is megcsodálhatták az érdeklődők. Este pedig a kompozíciók kivilágítva is végigkurultak a városon. Számolt be róla a De Hír. A programok között idén is több különleges produkció szerepelt. A debreceni Mazsorett együttes 15 csoporttal vonult fel. A közel 80 fős debreceni Zenede ifjúsági fúvós zenekara a zenei kíséretről gondoskodott. A Debrecen Nagyvárad virágkocsi a két város kapcsolatát, a négy évszak körforgását pedig egy látványos kompozíció jelenítette meg. Az esti programot a Kossuth téren a Valmár koncertje tette teljessé. A virágkocsik augusztus 21-e és 23-a között is több helyszínen láthatók. A karneváli rendezvénysorozat vasárnapig folytatódik. Több mint 1200 elsős kezdi meg az iskolát Debrecenben, hamarosan véget ér a nyári szünet, és szeptember 1-én több mint 19000 diák kezdi meg a 2026-2027-es tanévet a Debreceni Tankerületi Központ intézményeiben. Közülük mintegy 1200 gyermek most lépi át először az iskola kapuját, míg csak nem 1000-en középiskolában folytatják tanulmányaikat. A tanévkezdés a pedagógusok számára is új feladatokat hoz. A tankerület intézményeiben csak nem 2000 tanár kezdi meg a munkát. A diákok a tavalyi eredményekre is építhetnek. A tankerület iskoláiban 4,22 volt a tanulmányi átlag. Az általános iskolások több mint negyede pedig kitűnő vagy jeles bizonyítvánnyal zárta az évet. Számolt be az eseményről a De Hír. Behozhatja nyár elejé lemaradását a balatoni turizmus. A júniusi és júliusi változékony idő után az augusztusi melegben ismét megélénkült a forgalom. A hosszú hétvége pedig különösen sok vendéget hozott. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke rádiónknak elmondta, a kedvező folyamatok alapján sikeres utószezonra számítanak.
3: A júniusi és a júliusi időszak az elég változékony volt, amelyet nagyban meghatározott többek között az időjárás, a vendégek fogyasztási szokásainak a változása, amely úgy jelent meg, hogy a vendégek egy bizonyos része sokkal inkább önellátással rendelkezett be, mint ezt az előző években tapasztalhattuk. Bízunk benne, hogy ez a 20-a körüli időszak még jó vendégforgalmat fog generálni. Igaz, hogy a Balaton vízállása a korábbi évekhez képest alacsonyabban van, de a vízbejutás tökéletesen megoldható, kitűnő a víz minősége.
1: A forró karneváli nap után tovább fokozódik a hőség Debrecenben, ma akár 37 fok is lehet, melegfronti jellegű tünetek érvényesülnek, főként a napsütésé lesz a főszerep a következő napokban is, viszont holnap már akár záporban is reménykedhetünk. Az éjszakai órák sem hoznak enyhülést, akkor sem lesz kevesebb 24 Celsius foknál.

Kis, puszi nyuszikának,

0: zene rádiója. Nem hagy egyedül. Nem hagy egyedül. Ez a Best FM.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT.
3: Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb.

itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: mint hazai a Best FM-en.
1: Valami nem sikerül,

Csak egy nap van, csak egy nap, ami más, mint a többi. Nyisd ki a szemed, kérlek, nézd körbe, hiszen mindenki itt van, akit szeretsz. Csak egy nap van, gyönyörű, ahogy csillog a mosoly az arcodon. Látod, mennyien vagyunk? A titok, amiről mindenki beszélt, most megnyílik előtted is. Csak egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezd erre a napra, hiszen a titok már benned.

egy nap van. Tárd ki a szíved és engedd be a zenét. Élvezd a színeket, érezd a lüktetést, és örökké emlékezz.

0: I guess you moved on really easily.
1: Énekelheted.
2: Vagy inkább csak dúdolod. Ez is egy hazai, a Best FM-en.
1: A Best FM-en.

0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Te szerinted hol lesz? Én is mehetnék egy kört majd a helikopátereddel? Hát, mert tudod, én de mindig is szerettem már volna a helikopáterelni egy jó nagyot.
2: Ja, persze, persze.
1: Tényleg?
2: Persze, ahányszor akarsz.
1: Tudtam én, hogy jól választok.
2: Mit?
1: Legjobb barátot. Na, jó éjszakát, komám! Kétszerelmes pár, mindig együtt jár, egy tányérból esznek, terem, esznek.
0: Egy filmzene most, egy